0: moto moko chalite pona kola kisayo denge osali
1: téléma
0: twende dalela ka mwana obalela kate luka okuzwa